0: Section 1. Target Affect and Interruption List. Psychological Stress, Paranoia, Chronic Vigilance, Self-Censorship, Social Isolation, Abduction, Loss of Autonomy, Diminished Trust, Altered Public Behavior, Altered Professional Trajectory, Behavioral Modification, Manchurian Candidate, Fear of Consequences, Fear of Death, Fear of Social Disruption, Fear of Domestic Destruction, Increased Distrust in Institutions, Surveillance Fatigue, Inhibition of Creativity, Violation of Privacy, Economic Interruption, Domestic Interruption, Personal Life Interruption, Public Shaming, Erosion of Freedom of Expression, Erosion of Professional Trajectory, Surveillance Desensitization, Exhaustion, Overcompensation.
1: Ambrus Péter, szociológus. Balogh Katalin, programozó. Bence György, szellemi szabadfoglalkozású. Dr. Benyó Pál, műszaki tanácsadó. Csalog Zsolt, szociológus. Csákó Mihály, dokumentátor. Csongor Anna, családgondozó. Dalos György, szellemi szabadfoglalkozású. Demszki Gábor, szellemi szabadfoglalkozású. Dobrányi Zsuzsanna, villamosmérnök, jelenleg foglalkozás nélküli. Erősi István, dramaturg. Erdei Ágnes, filozófus. Erős Ferenc, pszichológus. Égető Péter, szellemi szabadfoglalkozású. Gravács Péter, üzemvezető. György Balázs, szellemi szabadfoglalkozású. Halda Aliz, kollégiumi igazgató. Hamburger Mihály, gombügynök. Holzer Tibor, szellemi szabadfoglalkozású. Havas Gábor, szociológus. Hegedűs András, nyugdíjas. Horváth Emília, Zsuzsa, szervező. Iványi Gábor, lelkész. Jávor István, standfotós. Katona János Tamás, szellemi szabadfoglalkozású. Koszorú Lajos, építészmérnök. Krassó György, rokkant nyugdíjas.
0: Section 2. Technologies List. Devices and Systems. Closed Circuit Television. Thermal Imaging. Aerial Drones. Satellite Surveillance. Motion Sensors. Smart Sensors. Biometric Scanners. Facial Recognition Software. GPS Tracking. RFID chips, night vision goggles, smart doorbell cameras, body-worn cameras, voice recognition systems, license plate readers, quantum sensors, Neural network surveillance. Surveillance balloons. Underwater drones. Deep packet inspection tools. Geofencing systems. AI-powered video surveillance. Autonomous surveillance robots. Quantum encryption breakers. 5G surveillance network access. Smart traffic cameras. Neural network surveillance systems. AI cybersecurity platforms. Wearable augmented reality glasses. Behavior recognition software. Homomorphic encryption. Smart home monitoring systems. Deepfake detection tools. Augmented reality surveillance tools. Predictive policing systems. Surveillance management systems. Anti-spoofing systems for biometrics. Facial recognition anti-spoofing software. Micro-drones.
1: Honrád György, szellemi szabadfoglalkozású. Kovács Mária, szerkesztő. Kozák Gyula, tudományos munkatárs. Krokovai Zsolt, szellemi szabadfoglalkozású. Lengyel Gabriella, szellemi szabadfoglalkozású. Matolai Magdolna, szellemi szabadfoglalkozású. Mezei György, nevelési tanácsadó. Magyar Bálint, szociológus. Nagy András, szellemi szabadfoglalkozású. Nagy Jenő, szellemi szabadfoglalkozású. Pikler Katalin, építészmérnök, tudományos segédmunkatárs. Rajk László, építész. Radnóti Sándor, szellemi szabadfoglalkozású. Rózsahegyi György, műszaki tanácsadó. Solt Otélia, tanár. Sós Vilmos, filozófus. Sulyók Miklós, szellemi szabadfoglalkozású. Szalai Pál, szellemi szabadfoglalkozású. Szabó Miklós, történész. Száz István, újságíró. Szegfű András, tudományos munkatárs. Vezér Erzsébet, nyugdíjas. Vajda Mihály, szellemi szabadfoglalkozású. Bálint Balázs, közgazdász. Balog Tibor, villamosmérnök. Bajomi Lázár Gáj, szerkesztő. Bánki Erika, segédszerkesztő. Barna Judit, nyelvtanár.
0: Section 3. Meticulous list, methods and techniques. Wiretapping, phone bugging, social media scraping, pattern analysis, network traffic analysis, predictive analytics, covert operations, biometrics authentication, behavioral profiling, footfall analysis, real-time tracking, signal interception, physical surveillance, psychological surveillance, undercover operations, deep web monitoring, social engineering, cyber threat intelligence, closed source intelligence, crowd dynamics monitoring, drone swarm tactics, identity verification, video analytics, biometric cross-referencing, forensic auditing, threat hunting, digital footprint analysis, packet sniffing, incident response, quantum threat emulation, adaptive threat detection, frequency analysis, cellular monitoring systems, malware deployment, advanced persistent threats, underwater reconnaissance, quantum signal interception, internet activity correlation techniques, voice print analysis, deep learning surveillance, AI-powered predictive behavioral modeling.
1: Bánszegi László, kézbesítő. Berend Zsuzsa, szociológus. Berkovics György, régész. Buke Gábor, galvanizáló. Csillag Veronika, műfordító. Csilik Péter, tudományos munkatárs. Debreceni Erzsébet, nyomdai berakó, jelenlegi foglalkozása ismeretlen. Dürst György, Balázs Béla filmstúdió titkára. Erősi János, szociológus. Farkas János, szellemi szabadfoglalkozású. Farkas Péter, önálló gazdálkodó. Gál Gyula, közgazdász. Gyurgyák János, LTBTK-n végzett, jelenlegi foglalkozása ismeretlen. Gellért Gyöngyi, tanár. Hanák Péter, történész. Hajda Tibor, történész. Han Endre, szerkesztő. Háber Judit, szociológus. Háj Ágnes, szellemi szabadfoglalkozású. Ifjú Hegedűs András, közgazdász. Horányi Katalin, bedolgozó grafikus. Horváth Judit, tanár, pénztáros. Hegedűs István, közgazdász. Dr. Herzfeld István, orvos. Jánosi Ferenc, közgazdász. Kapitány Éva, textiltervező. Dr. Kardos László, jogász. Kardos Júlia, kémikus. Kernyaiszki Barna, kerámikus. Kresalek Gábor, levéltáros. Kántor Péter Máté, szellemi szabadfoglalkozású. Kis Anikó, adminisztrátor. Komenda István, idegenvezető. Kovács Szilvia, filmrendező. Lovas Anna, statisztikai összeíró. Lipták Tamás, matematikus. Mátis Livia, propagandista. Mezei György, nevelési tanácsadó. Nyitrai Pál, építész.
0: Section 4. Redundancy List. Retired Techniques, Methodologies and Tools. Manual Wiretap Reporting. Paper-based surveillance logs. Low bandwidth GPS tracking systems. Traditional telephone surveillance. Wiretapping. Isolated mutual encryption methods. Early generation security cameras. Fax machine eavesdropping. Manual tapping into communications. wiretapping without digital surveillance, magnetic tape surveillance systems, basic motion detectors, static surveillance systems, stand-alone audio monitoring tools, traditional email monitoring tools, early generation biometrics, simple social media scraping tools, landline interception, simple video surveillance systems, passive analog video surveillance, primitive optical character recognition tools, manual surveillance techniques, basic firewall systems, manual data entry for surveillance, underwater signal interception tools, retired wiretapping equipment, legacy biometric fingerprint readers, early generation surveillance techniques, traditional passive audio surveillance tools, analog surveillance footage systems, primitive anomaly detection tools, manual social media data collection, simple low-resolution thermal imaging, intercepting postal services, obsolete mail interception systems, early social media monitoring tools, basic email monitoring tools, early optical surveillance, and physical trace dusting technology.